meg új zsneib, méldi pujjeib, elu edázik keib, lottus ettus, szab endalek kujik.